rozrobą. Szeveszem a Bengrad Jusszatikon történeszké kumekére kamizsdik mi pipisik dörvösen a berem hatodik csele csal egy dün ám a bombe bá sok egy dün ám de frenírő csimas bekó herre kezd az ane ám bernadan vét dídane ó mert csak ott bú ám tén ó ám zsí hatan mert dörvösen bútunak a bernada ám fevén szláva gulávzsé vare godalé nézá.